És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

szép sztori. Gyönyörű.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik ciklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 14-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Kulturális intézmények elújította meg együttműködését a Pécsi Tudományegyetem. Elkezdődtek a Bükkös Fesztivál programjai. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Tudományegyetem megújította együttműködését a Pécsi Nemzeti Színházzal és a Pannon Filharmonikusokkal. Az erről szóló dokumentumot szerdán írták alá. A közös munka célja az egyetem és a város kulturális intézményei kapcsolatának erősítése és nívós szakmai gyakorlati lehetőségek teremtése a PTE hallgatói számára. A diákok az együttműködésnek köszönhetően gyakornoki programokban vehetnek részt, elsősorban művészeti, kommunikációs, marketing és rendezvényszervezés területén. Orientációs napra várja az első éves hallgatókat a Pécsi Orvoskar. A rendezvény célja az, hogy a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő első éveseket segítsék az egyetemi életben és tanulmányi ügyekben való eligazodásban. A program augusztus 28-án várja az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat. Az előadásokon kötelező a részvétel, lesznek fakultatív workshopok is, ezek regisztrációhoz kötöttek. A részletekről a kar honlapján lehet tájékozódni. Rászoruló gyerekek felzárkóztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadománygyűjtést Iskolakezdés Együtt címmel hirdették meg. A cél 20 millió forint összegyűjtése, ami 2000 órányi fejlesztő foglalkozás megtartását tenné lehetővé a hátrányos helyzetű gyerekek számára. Az adományokat a 1353-as adományvonal hívásával, vagy online a segélyszervezet honlapján keresztül lehet eljuttatni a szervezethez. Hamarosan indul az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Az első bemutatóra szeptember 6-án kerül sor a Nagy Színházban. A közönség az Árgyélus Királyfi című daljátékot láthatja majd két felvonásban, Nina Kleffler rendezésében. Az előadáson a társulat művészei mellett a Pécsi Szimfonietta és a Színház kibővített énekkara, valamint Pécsi Általános Iskolák gyermekkórusai is közreműködnek. Az előadásról bővebben a Pécsi Nemzeti Színház oldalán lehet tájékozódni. Gyászhírrel folytatjuk. Életének 90. évében elhunyt Tóth László, a Pécsi Sportlétesítmények igazgatóságának egykori vezetője, testnevelő tanár és sportvezető, aki több évtizedes munkásságával maradandó nyomot hagyott Pécs sportéletében. A PSN ZRT tájékoztatása szerint Tóth László búcsúztatására augusztus 24-én délután 13:30-kor kerül sor a Pécsi köztemető dísztermében. Elkezdődött az idei Bükkös Fesztivál. Az augusztus 22-éig tartó rendezvénysorozat most is az Ormánság falvaiban várja a közönséget. Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi mellett az Ősdráva látogatóközpontban és a Mária Gyűdik egy templomban is szerveznek programokat. Koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, hagyományőrző és folklór programok, kiállítások is szerepelnek a kínálatban. A fellépő vendégek között lesz a Budapest Jazz Orchestra, Csík János és a Mezzó, Kruppa Bálint hegedűművész és a Soprani Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Kamara Együttese is. A részletekért a fesztivál honlapját érdemes felkeresni. Vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak Mohácson. A 4-es számú egyéni választókerületben választanak új képviselőt, mivel a korábbi testületi tag Rózsahegyi Áron lemondott mandátumáról, miután országgyűlési képviselő lett. A helyre 4-en pályáznak. A választókerületben élők vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksukat a kijelölt szavazókörökben, a Brodarics téri iskolában, illetve óvodában. Folytatódik a kerékpárút fejlesztése Bújban. Az önkormányzat közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint a napokban megkezdődött a Rákóczi utcában az élelmiszerbolt és az iskola közötti szakasz rendbetétele. A munka során átépítik az üzlet Szent István utcai behajtóját, A bejáratnál mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítanak ki, és új kerékpártárolókat is kihelyeznek. Ezt követően a volt kultúrháznál a már meglévő parkoló bejáratát készítik el, és átépítik az iskolabuszok behajtóját is. Darazsakra figyelmeztetnek a komlói temetőben. A Komlói Újság a közösségi oldalán azt írja, a helyi temetkezési Kft. Helyezett ki figyelmeztetést a sírkert területén, mely szerint igyekeznek eltávolítani a darazsakat, de ebben a látogatók együttműködésére is számítanak, és azt kérik, szeretteik sírjáról vigyék el a mécseseket, üvegeket, melyekbe a darazsak beköltözhetnek, és fokozott óvatossággal tartózkodjanak ezekben a napokban a temető területén. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a Szászvári polgármesteri hivatalban. A nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán tett közzé tájékoztatást, mely szerint augusztus 17-én a hivatal épületében belső felújítási munkákat végeznek majd, így az egység ezen a napon zárva tart. Régi új névvel szerepel az idei NB1-B-s férfi kosárlabda bajnokságban a PVSK. Miután idén-nyáron lezárult a támogatói együttműködés a csapat eddigi névadó szponzorával, a Veoliával. A társasága 2017-18-as szezon óta volt támogatója a csapatnak, amiért hálájukat fejezték ki. Ez azt jelenti, hogy a hamarosan induló bajnokságban a pécsi együttes újra a régi nevén PVSK Panthersként szerepel majd. A csapat egyébként már készül a bajnoki rajtra, az edzések mellett jönnek a felkészülési meccsek is. Első alkalommal augusztus 19-én Pakson a Honvéd ellen lép pályára a csapat. A labdarúgó NB3-ban szerdán pótolták be a második forduló elmaradt mérkőzéseit. A PTE Peac 2-0-ás vereséget szenvedett a Budafok otthonában, míg a PMFC a Sárbogárd vendégeként 6-0-ás győzelmet aratott. Ezzel az eredménnyel a PMFC feljött a tabella második helyére, míg a PTE Peac jelenleg a hatodik. A héten még egy fordulót tartanak a bajnokságban. Szombaton délután 17:30 a PMFC a Ferencváros 2-t fogadja, a PTE Peac pedig a Szekszárdhoz látogat. Az Észak-amerikai női profi kosárlabdaliga alapszakaszának szerdai játéknapján a Minnesota Lynx a Portland Fire otthonában lépett pályára. A Juhász Dorkát is soraiban tudó Minnesota 85-81 arányban győzött. A magyar válogatott játékos 7,5 percet töltött a pályán. Ezúttal két lepattanót szerzett és adott egy gólpaszt is. A Minnesota 28 győzelemmel továbbra is vezeti a tabellát, és már biztosan ott lesz a rájátszásban. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, augusztus 14 péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Marcelleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Negrokán és a Kadevez, perceken belül a Sziasztok lányok, most pedig a Bastille-jön a Pompeji-jel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best-tel. Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, az év 226. napja van, augusztus 14. péntek, a Marcellek névnapja, és 1945-ben ezen a napon ért véget a második világháború, méghozzá Japán kapitulációjával. Kisebb harcok még utána is folytak, de hivatalosan ekkor zárult le. Sokkal szebb dolog a háború után, konkrétan a dal címe is ez, Beautiful, gyönyörű, Christina Aguilera jön.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék a hétvégére, újból kánikula jön, 35-36 fok szombat, vasárnap és hétfőn. Utána a 20-ai hosszú hétvégére visszatér a 30 fokos normál nyár. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt kívánok a hírek után Amy Winehouse dalával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
4: Szóltam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem vagy már.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődtek az idei Bőkösz fesztivál programjai. Ismét 1-2 fokkal 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött az idei Bőkösz fesztivál. Az augusztus 22-éig tartó rendezvénysorozat most is az Ormánság falvaiban várja a közönséget. Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi mellett az Ősdráva látogatóközpontban és a Mária Gyűdik egy templomban is szerveznek programokat. Koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, hagyományőrző és folklór programok, kiállítások is szerepelnek a kínálatban. A fellépő vendégek között lesz a Budapest Jazz Orchestra, Csík János és a Mezzó, Kruppa Bálint hegedűművész és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamara együttese is. A részletekért a fesztivál honlapját érdemes felkeresni. Rászoruló gyerekek felzárkóztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadománygyűjtést Iskolakezdés Együtt címmel hirdették meg. A cél 20 millió forint összegyűjtése, ami 2000 órányi fejlesztő foglalkozás megtartását tenné lehetővé a hátrányos helyzetű gyerekek számára. Az adományokat a 1353-as adományvonal hívásával, vagy online a segélyszervezet honlapján keresztül lehet eljuttatni a szervezethez. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a Szászvári polgármesteri hivatalban. A nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán tett közzé tájékoztatást, mely szerint augusztus 17-én a hivatal épületében belső felújítási munkákat végeznek majd, így az egység ezen a napon zárva tart.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Tartanak még a burkolatépítési munkák Pécsett, a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, valamint az 58-as úton a Biokom székház és Rakéta utca közötti szakaszon. Sávlezárás lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton is, közműépítési munkák miatt. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtt. A helyszínen útszűkület van érvényben. Ivóvíz hálózati munkák miatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja továbbra is le van zárva. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is sok napsütésben lesz részünk, bár helyenként kisebb-nagyobb gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én pénteken, amikor is sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre lehetnek kisebb gumoly felhők az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még élénk marad a szél, 28-33 fok közé melegszik a levegő, a hétvégén újból kánikula lesz, 35-36 fok szombaton, vasárnap és hétfőn, aztán újból visszatérnek a 30 fokok, és visszatérünk mi is a 90-es és 2000-es évekbe. Most a Black Eyed Peas segít ebben, Don't Lie a Best One.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 30 fok napsütés, enyhe szél, ez vár ránk augusztus 14-én pénteken odakint. Outside címmel George Michael dalával is készülök, és itt lesz a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kulturális intézményekkel újította meg együttműködését a Pécsi Tudományegyetem. Ma is napos száraz időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem megújította együttműködését a Pécsi Nemzeti Színházzal és a Pannon Filharmonikusokkal. Az erről szóló dokumentumot szerdán írták alá. A közös munka célja az egyetem és a város kulturális intézményei kapcsolatának erősítése és nívós szakmai gyakorlati lehetőségek teremtése a PTL hallgatói számára. A diákok az együttműködésnek köszönhetően gyakornoki programokban vehetnek részt, elsősorban művészeti, kommunikációs, marketing és rendezvényszervezés területén. Vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak Mohácson. A 4-es számú egyéni választókerületben választanak új képviselőt, mivel a korábbi testületi tag Rózsahegyi Áron lemondott mandátumáról, miután országgyűlési képviselő lett. A helyére 4-en pályáznak. A választókerületben élők vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksukat a kijelölt szavazókörökben, a Brodarics téri iskolában, illetve óvodában. A labdarúgó NB3-ban szerdán pótolták be a második forduló elmaradt mérkőzéseit. A PTE Peac 2-0-ás vereséget szenvedett a Budafok otthonában, míg a PMFC a Sárbogárd vendégeként 6-0-ás győzelmet aratott. Ezzel az eredménnyel a PMFC feljött a tabella második helyére, míg a PTE Peac jelenleg a hatodik. A héten még egy fordulót tartanak a bajnokságban. Szombaton délután 17:30 a PMFC a Ferencváros 2-t fogadja, a PTE Peac pedig a Szekszárdhoz látogat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett az Ipar utca egy szakaszán. A Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt teljesen lezárták. Emiatt a Batthyány utca a Légszeszgyár utca irányából Zsák utcává vált. Folytatódnak az útburkolat helyreállítási munkák Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében, a belváros irányában sávszűkület érvényes. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartási munkákat végeznek, az átjárót napközben lezárva tartják. Ma is sok napsütésben lesz részünk, bár helyenként kisebb-nagyobb gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Augusztus 14 péntek, sok boldogságot Marcellek, szülinaposok. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön a hétvége, aztán pedig egy rövid hét és a augusztus 20-ai hosszú hétvége. Közben mindvégig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Elsőként most itt a Besten, Esteltől az American Boy.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én, a Barlangászok világnapján. Ezen kívül 51 évvel ezelőtt a mai napon mutatták be a The Rocky Horror Picture Show-t. Ez egy amerikai-brit horror komédia musical volt, ha valaki nem emlékezne rá. És már is megyünk tovább Szijjával itt a Besten. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, várom az infót.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What are you looking for?

0: Best FM a legjobb zenék. Ma még 30 fok a hétvégén, újból 35-36, aztán a 20-ai hosszú hétvégére visszaáll a mai maximum, azaz a 30 fok körüli normálisnak mondható nyári hőmérséklet. Részletes időjárás jelentés és friss infók pillanatokon belül jönnek a hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Bryan Adams és Mel C folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Orientációs nappal várja az első éveseket a pécsi orvoskar. Napsütéses, meleg, száraz időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Orientációs napra várja az első éves hallgatókat a pécsi orvoskar. A rendezvény célja az, hogy a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő első éveseket segítsék az egyetemi életben és tanulmányi ügyekben való eligazodásban. A program augusztus 28-án várja az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat. Az előadásokon kötelező a részvétel, lesznek fakultatív workshopok is, ezek regisztrációhoz kötöttek. A részletekről a kar honlapján lehet tájékozódni. Darazsakra figyelmeztetnek a komlói temetőben. A Komlói Újság a közösségi oldalán azt írja, a helyi temetkezési Kft. Helyezett ki figyelmeztetést a sírkert területén, mely szerint igyekeznek eltávolítani a darazsakat, de ebben a látogatók együttműködésére is számítanak, és azt kérik, szeretteik sírjáról vigyék el a mécseseket, üvegeket, melyekbe a darazsak beköltözhetnek, és fokozott óvatossággal tartózkodjanak ezekben a napokban a temető területén. Folytatódik a kerékpárút fejlesztése Bújban. Az önkormányzat közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint a napokban megkezdődött a Rákóczi utcában az élelmiszerbolt és az iskola közötti szakasz rendbetétele. A munka során átépítik az üzlet Szent István utcai behajtóját, a bejáratnál mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítanak ki, és új kerékpártárolókat is kihelyeznek. Ezt követően a volt kultúrháznál a már meglévő parkoló bejáratát készítik el, és átépítik az iskolabuszok behajtóját is. Tartanak még a burkolatépítési munkák Pécsett, a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, valamint az 58-as úton a Biokom székház és Rakéta utca közötti szakaszon. Sávlezárás lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton is, közműépítési munkák miatt. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtt. A helyszínen útszűkület van érvényben. Ivóvíz hálózati munkák miatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja továbbra is le van zárva. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is sok napsütésben lesz részünk, bár helyenként kisebb-nagyobb gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 14-én pénteken. Sok boldogságot, kedves Marcellek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 215 éve ezen a napon született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a Budai Vár alagút tervezője. 81 éve ezen a napon született Steve Martin, amerikai színész, író, három amigo, örömapa, Roxanne. 60 éve, szintén a mai napon született Holly Berry, amerikai színésznő, modell, szépségkirálynő. 67 évvel ezelőtt, augusztus 14-én született Irvine Magic Johnson is, amerikai kosárlabda sztár. És már 41 éve, hogy Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíjait ezen a napon. A dalokat, amelyeket John Lennon és Paul McCartney írt, az ár pedig 47,5 millió dollár volt. Egyébként versenyben volt még Yoko Ono és Paul McCartney is, de Jackson túl licitálta őket. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, M5 Budapest felé az Ócsai csomópont után baleset, kisebb dugó van. Köszönjük szépen az infót, jó utat, jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 8 óra. A következő órában pedig megtudhatjuk, melyik a Back to Black tagjainak kedvenc napja. Akár péntek, akár szombat. És énekel a csodálatos Whitney Houston is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kulturális intézményekkel újította meg együttműködését a Pécsi Tudományegyetem. Ma is napos száraz időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem megújította együttműködését a Pécsi Nemzeti Színházzal és a Pannon Filharmonikusokkal. Az erről szóló dokumentumot szerdán írták alá. A közös munka célja az egyetem és a város kulturális intézményei kapcsolatának erősítése és nívós szakmai gyakorlati lehetőségek teremtése a PTL hallgatói számára. A diákok az együttműködésnek köszönhetően gyakornoki programokban vehetnek részt, elsősorban művészeti, kommunikációs, marketing és rendezvényszervezés területén. Hamarosan indul az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Az első bemutatóra szeptember 6-án kerül sor a Nagy Színházban. A közönség az Árgyélus Királyfi című daljátékot láthatja majd két felvonásban, Nina Kleflin rendezésében. Az előadáson a társulat művészei mellett a Pécsi Szimfonietta és a Színház kibővített énekkara, valamint Pécsi Általános Iskolák gyermekkórusai is közreműködnek. Az előadásról bővebben a Pécsi Nemzeti Színház oldalán lehet tájékozódni. Az Észak-amerikai női profi kosárlabdaliga alapszakaszának szerdai játéknapján a Minnesota Lynx a Portland Fire otthonában lépett pályára. A Juhász Dorkát is soraiban tudó Minnesota 85-81 arányban győzött. A magyar válogatott játékos 7,5 percet töltött a pályán. Ezúttal két lepattanót szerzett és adott egy gólpasszt is. A Minnesota 28 győzelemmel továbbra is vezeti a tabellát, és már biztosan ott lesz a rájátszásban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett az Ipar utca egy szakaszán. A Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt teljesen lezárták. Emiatt a Batthyány utca a Légszeszgyár utca irányából Zsák utcává vált. Folytatódnak az útburkolat helyreállítási munkák Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében, a belváros irányában sávszűkület érvényes. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartási munkákat végeznek, az átjárót napközben lezárva tartják. Ma is sok napsütésben lesz részünk, bár helyenként kisebb-nagyobb gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként B.O.B. és Bruno Mars duója, és egy gyönyörű ballada, egy óda, egy gyönyörű nőhöz. Azon a napon, augusztus 14-én, amelyen 1908-ban az angliai Folkestone-ban megrendezték a világ első hivatalos szépségversenyét. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy hallgatóink is jelezték korábban. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé az Ócsai csomópont után. Sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni, és még mindig az M5-ös, de a másik oldal Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot lezárták sövényvágás miatt, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Ha bárhol máshol dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Itt a Besten pedig a következő percekben énekel majd Britney Spears, jön az Irie Mafia, de csak a Flower Power után.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30, jönnek a legfrissebb hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy még egyszer a hétvégén megnyomja a kánikula gombot a nyár, aztán visszatér a 30 fok nemzeti ünnepünkre, és visszatérnek az ezredforduló legnagyobb slágere is, Montel Jordan és a This Is How We Do It folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődtek az idei Bőkösz fesztivál programjai. Ismét 1-2 fokkal 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött az idei Bőkösz fesztivál. Az augusztus 22-éig tartó rendezvénysorozat most is az Ormánság falvaiban várja a közönséget. Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi mellett az Ősdráva látogatóközpontban és a Mária Gyűdik egy templomban is szerveznek programokat. Koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, hagyományőrző és folklór programok, kiállítások is szerepelnek a kínálatban. A fellépő vendégek között lesz a Budapest Jazz Orchestra, Csík János és a Mezzó, Kruppa Bálint hegedűművész és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamara együttese is. A részletekért a fesztivál honlapját érdemes felkeresni. Rászoruló gyerekek felzárkóztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadomány gyűjtést iskolakezdés együtt címmel hirdették meg. A cél 20 millió forint összegyűjtése, ami 2000 órányi fejlesztő foglalkozás megtartását tenné lehetővé a hátrányos helyzetű gyerekek számára. Az adományokat a 1353-as adományvonal hívásával, vagy online a segélyszervezet honlapján keresztül lehet eljuttatni a szervezethez. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a Szászvári polgármesteri hivatalban. A nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán tett közzé tájékoztatást, mely szerint augusztus 17-én a hivatal épületében belső felújítási munkákat végeznek majd, így az egység ezen a napon zárva tart.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Tartanak még a burkolatépítési munkák Pécsett, a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, valamint az 58-as úton a Biokom székház és Rakéta utca közötti szakaszon. Sávlezárás lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton is, közműépítési munkák miatt. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtt. A helyszínen útszűkület van érvényben. Ivóvíz hálózati munkák miatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja továbbra is le van zárva. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is sok napsütésben lesz részünk, bár helyenként kisebb-nagyobb gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

0: Jazz FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján. Folytatódik a napos száraz idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, sajnos 30 fok körül alakul a maximum, aztán pár napig újból visszatér a kánikula, 35-36 fok lesz majd hétvégén és jövő hét hétfőn, kedden pedig egy újabb lehűlés várható, idézőjelesen visszahűl 30 fokra, és marad is az augusztus 20-ai hosszú hétvégén ott a maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Simply Red dalát indítottam el, Ain't That a Lot of Love a Besten.
1: Best FM, a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az a rossz hír, hogy kb. Két hét és vége a nyárnak kezdődik a suli, srácok. Srácok, gyerekek, Kids címmel jön majd Robbie Williams és Kylie Minogue közöse, a következő órában pedig a Tankcsapda is zenél. Álmomban Pesten, megjelent Isten. Rögtön 9 óra, jó reggelt, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kulturális intézményekkel újította meg együttműködését a Pécsi Tudományegyetem. Ma is napos száraz időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem megújította együttműködését a Pécsi Nemzeti Színházzal és a Pannon Filharmonikusokkal. Az erről szóló dokumentumot szerdán írták alá. A közös munka célja az egyetem és a város kulturális intézményei kapcsolatának erősítése és nívós szakmai gyakorlati lehetőségek teremtése a PTL hallgatói számára. A diákok az együttműködésnek köszönhetően gyakornoki programokban vehetnek részt, elsősorban művészeti, kommunikációs, marketing és rendezvényszervezés területén. Vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak Mohácson. A 4-es számú egyéni választókerületben választanak új képviselőt, mivel a korábbi testületi tag Rózsahegyi Áron lemondott mandátumáról, miután országgyűlési képviselő lett. A helyére 4-en pályáznak. A választókerületben élők vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksukat a kijelölt szavazókörökben, a Brodarics téri iskolában, illetve óvodában. A labdarúgó NB3-ban szerdán pótolták be a második forduló elmaradt mérkőzéseit. A PTE Peac 2-0-ás vereséget szenvedett a Budafok otthonában, míg a PMFC a Sárbogárd vendégeként 6-0-ás győzelmet aratott. Ezzel az eredménnyel a PMFC feljött a tabella második helyére, míg a PTE Peac jelenleg a hatodik. A héten még egy fordulót tartanak a bajnokságban. Szombaton délután 17:30 a PMFC a Ferencváros 2-t fogadja, a PTE Peac pedig a Szekszárdhoz látogat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett az Ipar utca egy szakaszán. A Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt teljesen lezárták. Emiatt a Batthyány utca a Lékszeszgyár utca irányából Zsák utcává vált. Folytatódnak az útburkolat helyreállítási munkák Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében, a belváros irányában sávszűkület érvényes. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartási munkákat végeznek, az átjárót napközben lezárva tartják. Ma is sok napsütésben lesz részünk, bár helyenként kisebb-nagyobb gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz az északias szél, helyenként erős lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Azoktól a sztároktól, akik meghatározták az ezres forduló zenéjét, zenei arculatát. Itt lesz Beyoncé, Jennifer Lopez, zenél a Maroon 5 az óra. Usherrel indul DJ Gaga's Falling in Love, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kitartást a hét utolsó munkanapjához. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ha péntek és nyár, és hát augusztus 20-ai hosszú étvége is jön. Biztosak lehetünk benne, hogy az M7-esen ma is tumultus lesz. Ha már is ez a helyzet, vagy bárhol máshol dugó baleset van, jöhet az info 0620-55-55-155, az biztos, hogy lassú az M5-ös Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot ugyanis lezárták sövényvágás miatt, a torlódás 2-3 kilométer. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik.

Best FM, a legjobb zenék. Beyoncéval és Jay-Z-vel is megtörtént minden híresség rémálma. Hatósági intézkedésre volt ugyanis szükség a pár birtokánál, miután egy 63 éves bronxi férfi nagy sebességgel a sztárpár kúriájának zárt kapujába hajtott. A férfit letartóztatták, állítólag semmi szándékosság nem volt benne, lehet, hogy csak rosszul lett, minden esetre a rendőrök szerint zavart volt. Beyoncé jön a Besten.

Best of M, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek hangulatát most Robbie Williams és Kylie Minogue duettjével idézzük meg. Jön a Kids, az óra végéig pedig még biztosan Heinz Gábor Biga is. Ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési információ is a 0620 55 55 155-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 10 óra, hogy milyen idővel búcsúzik a hét, milyen időnk lesz ma, és a hétvégén kiderül a hírek végén. Előjáróban pár szóban tényleg csak annyit, hogy ma még 30 fok körül, a hétvégén visszamelegszik 35-36 fokra, de az augusztus 20-ai hosszú hétvége ismét kellemesebb 30 fok körüli nyári időt hoz. Én pedig hozom 10 után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Jön a Jamiroquai! És a Unique is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Ha közlekedési információ van, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő 5000 további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt. Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Orientációs nappal várja az első éveseket a pécsi orvoskar. Napsütéses, meleg, száraz időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Orientációs napra várja az első éves hallgatókat a pécsi orvoskar. A rendezvény célja az, hogy a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő első éveseket segítsék az egyetemi életben és tanulmányi ügyekben való eligazodásban. A program augusztus 28-án várja az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat. Az előadásokon kötelező a részvétel, lesznek fakultatív workshopok is, ezek regisztrációhoz kötöttek. A részletekről a kar honlapján lehet tájékozódni. Darazsakra figyelmeztetnek a komlói temetőben. A Komlói Újság a közösségi oldalán azt írja, a helyi temetkezési Kft. Helyezett ki figyelmeztetést a sírkert területén, mely szerint igyekeznek eltávolítani a darazsakat, de ebben a látogatók együttműködésére is számítanak, és azt kérik, szeretteik sírjáról vigyék el a mécseseket, üvegeket, melyekbe a darazsak beköltözhetnek, és fokozott óvatossággal tartózkodjanak ezekben a napokban a temető területén. Folytatódik a kerékpárút fejlesztése Bújban. Az önkormányzat közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint a napokban megkezdődött a Rákóczi utcában az élelmiszerbolt és az iskola közötti szakasz rendbetétele. A munka során átépítik az üzlet Szent István utcai behajtóját, a bejáratnál mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítanak ki, és új kerékpártárolókat is kihelyeznek. Ezt követően a volt kultúrháznál a már meglévő parkoló bejáratát készítik el, és átépítik az iskolabuszok behajtóját is. Tartanak még a burkolatépítési munkák Pécsett, a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, valamint az 58-as úton a Biokom székház és Rakéta utca közötti szakaszon. Sávlezárás lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton is, közműépítési munkák miatt. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtt. A helyszínen útszűkület van érvényben. Ivóvíz hálózati munkák miatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja továbbra is le van zárva. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is sok napsütésben lesz részünk, bár helyenként kisebb-nagyobb gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Pussycat Dolls-tól vagy Shaggy-től jön Sonic a Sky-jal, de csak is a French Affair után. 4 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, és sok boldogságot a Marcelleknek, illetve a szülinaposoknak. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, úgyhogy hangolódjunk együtt a hétvégére a Night Shift Extrában majd 6 és 8 között. Ma DJ Hangya duplázik, úgyhogy kedvi rezidensünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli. Előtte a házigazda is hasonló stílusban kever. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, most pedig egy kis hip-hop a folytatásban.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, M7-es hírek. Most még jól járható, de pár óra múlva szerintem beindul a hétvégi üzem. Ha a dugó baleset van, addig is és akkor is várom, várjuk majd Majoros Rita kolléganőm 12 után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jelenleg munkavégzés miatt van kisebb torlódás az M5-ösön mindkét irányban. Lajos Mizsénél, az M3-ason Budapest felé Bag térségében, illetve szintén oda-vissza Kerekharasztnál. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért libagulyás leves burgonya gombóccal. Az A menü harcsafilé sörtésztában károlyi salátával, a B menü rizskók málna öntettel, a C menü mézes csilis csirkeszány leves salátával és házi hasáb burgonyával. A paleo menü 3290 forintért tejszínes cukini krémleves hidegen, pirított magvakkal, zsályás fokhagymás pulykacomb zöldségekkel.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük egy könnyed nyári szamba a Sergio Mendestől és a Black Eyed Peas-től. A délelőtt utolsó órájának zenei mozaikjába pedig a Biebers is beleteszi a saját részét.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk, mint bármi történt, már megtörtént.
1: Ez lesz a Rakjuk Össze, és rakjuk össze mi is az infókat, ha bárki dugott balesetet lát. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keres minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye. Selyei termálfürdő.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
6: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért libagulyás leves burgonya gombóccal. Az A menü harcsafilés sörtésztában károlyi salátával, a B menü rizskók málna öntettel, a C menü mézes csilis csirkeszány leves salátával és házi hasáb burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért tejszínes cukini krémleves hidegen, pirított magvakkal, zsályás fokhagymás pulykacomb zöldségekkel.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
7: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM. A legjobb zenék.
8: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.
0: És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarok is vannak a horvát tűzvész közelében, özönvízszerű eső sújtotta Tokiót, itthon viszont még egy ideig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok, az ottani erdőtűz miatt folyamatos a kapcsolat a magyar konzuli szolgálattal. Éjszaka pedig többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, hogy a magyarok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, a tűz gyorsan átterjedt a házakra is, mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A környéken jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le, a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ezek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A hamisítványokat lefoglalták, a hatóság eljárást indított. Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzések csaptak le. Az ítéletidő miatt eddig 4 haltak meg. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést. Ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen. Eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 14-én pénteken a Marcellek névnapján sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Küszöbön a hétvége, aztán pár nap munka, aztán egy hosszú hétvége, ami után már csak egy hetünk maradt a nyárból. Repül az idő, nehogy közben kellemesen teljen. Hozom ebben az órában George Michael, Edwin Collins, nem sokára Lisa Stansfield dalát. Az órát Király Viktor indítja.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék hangzásából, arra gondolhatnánk, hogy a 60-as, 70-es években, de nem. 1994. december 5-én jelent meg a skót énekes dalszerző Edwin Collins A Girl Like You című dala. Az Egyesült Királyságban a 4. helyig jutott a kis lemezlistán, az amerikai Billboard 100-as rangsorában a 32-nél nem sikerült följebb lépnie.

0: Best FM a legjobb zenék. Munkavégzés miatt lassú továbbra is az M3-as Kerekharaszt térségében, ahol műszaki átjárót szerelnek össze, és mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon 6-7, a másik oldalon 3-4 kilométeres emiatt a dugó. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizsek között terelést bontanak. A 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 6-7 kilométer, a másik oldalon burkolatjeleket ragasztanak, ott 7-8 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És egy gyors váltás után a stúdióban már Majoros Ritával a The Way I Art, ő fogja elindítani. Jó hétvégét kívánok, a mai ebédhez jó étvágyat, találkozzunk hétfőn is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
5: Magyarokat is evakuáltak a horvátországi erdőtűz miatt. Már küldi az adószámla kivonatokat a NAV. Egyelőre folytatódik a napos és száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 58 magyart menekítettek ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebb végtagsérülés miatt kórházba került, más magyar sérültről jelenleg nincs hír, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. A kimenekített magyarok ellátásáról a Vöröskereszt emberei és a horvát hatóságok gondoskodnak. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a tűz a házakra is átterjedt. Mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni, csak nem 40 ember megsérült. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, de az oltás még zajlik, speciális repülőket is bevetnek. elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
6: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
5: Egy balti-tengeri kikötőt támadtak ukrán drónok hajnalban Szentpétervár közelében. Az energiaexportban is fontos szerepet játszó létesítményben tűzütött ki, de sikerült eloltani, közölte a régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép délután, kellemes pénteket, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, így augusztus 14-én, fú, hogy már itt van a hónap közepe, de egyelőre ezzel még nem foglalkozunk, inkább azzal, hogy itt a hétvége, úgyhogy erre lehet készülni a legjobb zenékkel. Indítom is az órát és a délutánt Timbaland és Carrie Hilson dalával. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép péntek délután kívánok mindenkinek. Nyári időnk van, a nyári hétvége küszöbén, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jól indult ez a péntek, és hogy a délutáni folytatásban velem tartanak, akkor biztos, hogy jó lesz, mert hogy ahogy így végignézek a listán, amilyen zenéket itt már összepakoltunk, hát elég jó hangulat lesz, úgyhogy csak annyit mondhatok, hogy Bob Marley, Mark Ronson, Honey Beast, vagy éppen Daft Punk, hát unatkozni biztosan nem fogunk, ráhangolódunk a hétvégére. Jövő közlekedési információkkal, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy vágjunk bele Donna Lewis-szal, I Love You Always Forever, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, hát ma is ott vagyunk együtt az utakon, úgyhogy én hozom a legfrissebb infókat, amint megkapom őket. Önöket pedig arra kérem, hogyha látnak valamit az utakon, akkor hívjanak fel az infóval, vagy akár írjanak egy üzenetet a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M1-esen ma is, méghozzá Budapest felé Tata térségében, a 67-es kilométernél jelen pillanatban is már több kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé Bagnál pedig burkolati jeleket festenek, 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, úgyhogy emiatt a lassulás és a most már olyan 1 kilométeres torlódás. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, ha bárkinek van útinfója, mai délutánon is számítok rá. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, így az Ári Mafia bónuszjáték dala után. Megyünk tovább hírekkel, mert hogy mindjárt egy óra után érkezik majd a Gorillaz. És zenél majd Beri is jön az Ébredj velem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Hogyan tudnék élni
1: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Erdőtűz pusztít, a horvátoknál magyarokat is érint. Rendkívüli segítség a gazdáknak az idei aszály miatt. A héten még marad a száraz meleg napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 magyart menekítettek már ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebben megsérült, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a házakra is átterjedt. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépeket is bevetettek. Szuper előleget kaphatnak a gazdák az aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb kezdik kifizetni az előlegeket. Augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forint azonnali forráshoz juthat 150 ezer magyar gazdálkodó. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500 a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzés zúdult, az ítéletidőnek halálos áldozatai is vannak. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést, ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Péntek délután van, a legjobb zenék szólnak, lassan itt a munkaidő vége. Jó, tudom, lassan, de azért már látjuk talán az alagút végét, és élvezhetjük hamarosan a hétvégét. Például a világ egyik legromantikusabb dalával jön a Sixpence on the Richer, most pedig a Gorillaz indít.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Szagács Gergőt hallottuk, ez volt a Van-e még, a folytatásban jön a Seft és a Mucho Mambo Sway, úgyhogy táncolhatunk, de előtte még jön a nap kérdése. Igazából ha azt nézem, nagyjából 2 hét van még hátra ebből a nyárból, persze ezzel senkit nem ijeszgetni szeretnék, csak a nap kérdése ehhez kapcsolódik. Mi az, ami még az idei nyárban biztos, hogy bele fog férni, vagy kinél mi az, amit megvalósít még az idei nyáron, akár hátra van a nyaralás, vagy egy kis pihenés, kikapcsolódás, vagy pont, hogy lakásfelújításban vannak, mert hogy valahogy ezen a nyáron nagyon sok hallgató írta azt, hogy éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et, szóval hát ha a munkálatok lassacskán véget érnek, 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a nyári tervek, amik hátra maradtak, úgyhogy várom őket, és a Mucho Mambo Sway-t pedig már hozom, és jön a Chef dala itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szakaszos torlódás van az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között Budapest felé, a 60-as és a 20-as kilométerek között. Erős a forgalom az M3-ason is, Vásárosnamény felé 60 és Gyöngyös között torlódás van. Az M5-ösön Röszke felé Innástól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között a belső sáv zárva van, mert sövénynyírás folyik, úgyhogy a torlódás már a 3 kilométert is meghaladta. Szintén az M5-ösön szintén Röszke felé Lajos-Mizse térségében pedig burkolati jeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, viszont nem jó hír, hogy már 10 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, bármiről tud, bármit lát, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 órához érkezünk, nagyon pörög ez a délután, úgyhogy gyerünk tovább a következő órában, meghallgatjuk a friss híreket, aztán Subway Smasters dalát jön a Nincs nő, nincs írás. És itt lesz majd Sean Paul is Sasával, és az I'm Still in Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Küldi a NAV az adószámla kivonatokat, rendőröket és szolgálati kutyát támadott meg egy férfi. Sem ma, sem a hétvégén nem számíthatunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
1: Kiemelten vizsgálja a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része csapódik le ezeken a platformokon. A GVH közölte, arra törekszik, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzvisszatérítést. A versenyhatóság 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Rendőrökre és szolgálati kutyára támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. A 20-as éveiben járó fiatalemberhez azért mentek ki az egyenruhások, mert otthonában agresszíven viselkedett és rongálta a berendezést. Kórházba akarták vitetni, ő azonban ütni-rúgni kezdett, egy rendőrnek koponya egy másiknak csípőzúzódást okozott. A kutyájuknak is neki ment, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban egyébként többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, most is próbaidőn volt. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ha eladják ezeket, a jogtulajdonosokat csak nem 40 millió forintos kár érhette volna. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Most majdnem kellemes szombatot kívántam mindenkinek, de ennyire még azért ne szaladjunk előre. Inkább csak élvezzük a péntek délutánt és hangolódjunk a hétvégére. A legjobb zenékkel ezt megtehetjük Robbie Williams-szel, Sassával, Sean Paul-lal, vagy éppen Christina Aguilera-val, Lil Kim-mel, Pinkel és Májával.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Soul sisters, let me hear you.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi a programja még az idei nyárra, mert hogy 2 hét múlva már jön a szeptember, és akkor végül is mondhatjuk, hogy lassan vége a nyárnak. Kata írja, nekem még mindenképpen kell egy balatoni hétvége, nem lehet úgy lezárni a nyarat, hogy legalább egyszer ne lássam a Balatont naplementében. Meg tudom érteni. Réka azt írja, még legalább egy dinnyét szeretnék megenni a teraszon egy szás semmiben. Na jó, a szomszédok miatt azért felöltözöm mondjuk bikiniben, de még várok egy ilyen napra. András is ír, nálam a bográcsozás még nem maradhat ki. Amíg lehet kint főzni a kertben, addig nálam tart a nyár. És milyen jó szabály ez? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a nyári tervek. Mellé egy kis Everlast. What's it like? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy információt Budapestről a Könyves Kálmán körútról, hogy a Málenki robot emlékhelynél baleset történt, úgyhogy ott van egy kis dugó, egy kis fennakadás. Amit pedig még kaptam info, az az M3-asról jött, hogy erős a forgalom Vásárosnamény felé, 60 és Gyöngyös között, több helyen szakaszos torlódás van és lassulás, de jött még az M7-esről is, hogy a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, illetve a Székesfehérvári szakaszon lassulás van és araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. 1975 we brought you an album with a song.

Watch the bullshit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Hogyan tudnék élni
2: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Igazgatási szünet kezdődik hétfőn a pécsi polgármesteri hivatalban. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Igazgatási szünet lesz hétfőtől a pécsi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 17-e és 21-e között az ügyfélfogadás szünetel majd a Széchenyi téri, a Sarolta, Esztergár Lajos és Dobó István utcai, valamint a Szigeti úti hivatali épületben is. A sürgős ügyeket augusztus 17-én ügyfélszolgálati ügyeleten lehet majd elintézni a Kossuth téri épületben. Augusztus 17-e és 19-e között a Magyar Hertelendik közös önkormányzati hivatalban is igazgatási szünetet tartanak. Testületi ülést tartottak csütörtökön Komlón. A város képviselőtestülete tárgyalt a szociális célú városrehabilitációról, melyre az önkormányzat korábban 170 millió forint támogatást nyert. Azóta kiderült, további forrást kell bevonni. A projekt teljes költségvetése 259 millió forintra emelkedett. A város közel 90 millió forint többlet támogatást igényelne szociális munkások és egy közösség szervező foglalkoztatására. A testület támogatta a kérelem benyújtását. Jövő héten is dolgoznak a NAV baranyai munkatársai. Még a hosszú hétvége előtt kedden ellátogattak Sásdra, ahol a Rákóczi úti üzletekben várhatóak ellenőrzések. Emellett a vármegye egész területén a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket ellenőrzik majd. A számla és nyugtaadás mellett a pénztárgépek megfelelő üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. Keresőkutyák számára tartanak versenyt Abaligeten jövő héten. A Denevérkupa Nosework versenyre augusztus 22-én délután kerül sor. A program során a kutyák változatos helyszíneken mutatják majd be felkészültségüket. A szervezők az érdeklődőket is várják, ám azt kérik, hogy a látogatók tartsák be a szabályokat, csendesen szurkoljanak, ne zavarják a kutyákat, és minden esetben kérdezzék meg a kutya gazdáját, hogy szabad-e simogatni az ebet. A versenyről részletek a Baliget hivatalos oldalán érhetőek el. Történelmi sikert ért el a magyar férfi 400 méteres gyorsváltó Párizsban az úszó Európa-bajnokságon. Magyarország az EB-k történetében először nyert bajnoki címet ebben a számban. A váltó tagja volt a PSN ZRT versenyzője Jászó Ádám is, aki a délelőtti előfutamban úszott a csapattal, majd a döntőben Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor és Milák Kristóf szerezte meg a bajnoki aranyat új országos csúccsal.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Útburkolat helyreállítási munkák miatt sávszűkületre kell számítani Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében a belváros irányában. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani az Atinai út egy szakaszán, emellett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja és a Jegenyés utca északi kijárata továbbra is le van zárva. Napos, meleg nyári időre kell számítani, visszatér a kánikula. Egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A szél déliesre fordul és sokfelé megélénkül. Holnap reggel 18, napközben 33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor. Hello Pécs, kellemes délutánt kívánok. Ma már péntek van, látszik a hétvégen, érdemes elkészülni lélekben. Hogy hova érdemes ellátogatni szombaton és vasárnap, rövidesen elmondom, addig is zenélünk. Itt van elsőként Tom Nobby, valamint az Unexpected.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Ha már nyakunkon van a hétvége, érdemes programot szervezni, és mondjuk ellátogatni Husztótra a 8. Paradicsom Fesztiválra, ahol lesznek többek között gasszú, illetve folk műsorok, illetve meg lehet ismerkedni olyan a paradicsomokkal, amelyek például mondjuk Afrikában őshonosak, vagy Amerikában. Szóval egy csomó érdekesség, látványosság, no meg persze ízkavalkád. Nálunk a folytatásban hamarosan jönnek az időjárás hírei, addig is velünk lesz Caramel, Nelly, Bionex, illetve most a 90-es évekből a Backstreet Boys.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Tegnap rossz napom volt, nem mondtam lehangolt, inkább küldtem egy kis szívet rád. Mikor kelsz reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagyd.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, még mindig magas az UV-sugárzás, Pécsen körülbelül 29-30 fok van ezekben a percekben. Holnap reggel 18, napközben 33 fok lesz zavartalan napsütéssel, vasárnap még melegebb, 34-35 fok várható, míg a következő hét 36 fokkal nyit. Aztán kedden érkezik egy hidegfront, méghozzá lehűléssel, széllel és csapadékkal. A szakemberek szerint 2-4 mm eső jöhet, akár viharos széllel, de jégeső is benne van a pakliban. Ott egyébként 29, szerdán 30, csütörtökön 31, pénteken 32, a következő hétvégén 33-34 fok lesz. Időjárás után dalok jön majd a 90-es évekből a Sandlovers, előtt a The Wanted játszik Glad You Came.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Az elmúlt hetekben sok volt a baleset Baranyában, több olyan is történt, melyet vadak okoztak, ugyanis a szomjas állatok gyakran a főutak közelében keresnek vizet, ráadásul most van az űzek násza, ilyenkor a megszokottnál is óvatosabban kell vezetni, főként a meccsekben, hiszen gyakrabban ugranak ki az állatok az útra. És ha már itt tartunk, akkor várom a közlekedés legfrissebb híreit, SMS Viber szám este 6-ig, 30-as, 889, 101-7-es, irány Britannia, jön már is a Koshin és a Hide You.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A csodaszép énekesnővel, Krisztina Milliennel folytatjuk hamarosan, tőle szól a Fenyülőket mi, de csak is a hírek után.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energia megmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Baranyai sertéstelepeken is megjelent az afrikai sertéspest is. 33 fokot is mérhetünk szombaton. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Somogy után Baranya megyében is igazolták a sertéspest is jelenlétét házi sertésekben. A drávafoki 34 állatot tartó gazdaságban, valamint a 19 mangalicából álló ókorági telepen egyaránt láz, gyengeség, hasmenés, elhullás miatt történt a mintavétel. Az állatokat leölik. A Nébih arra emlékeztet, mind a két gazdaság a vírus szempontjából fertőzött besorolású területen, ezen belül drávafok szigorúan korlátozott területen található. A térségben, a vaddisznó állományban a vírus jelenléte jelentős. Orientációs napra várja az első éves hallgatókat a pécsi orvoskar. A rendezvény célja az, hogy a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő első éveseket segítsék az egyetemi életben és tanulmányi ügyekben való eligazodásban. A program augusztus 28-án várja az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat. Az előadásokon kötelező a részvétel, lesznek fakultatív workshopok is, ezek regisztrációhoz kötöttek. A részletekről a kar honlapján lehet tájékozódni. Hamarosan indul az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Az első bemutatóra szeptember 6-án kerül sor a Nagy Színházban. A közönség az Árgyélus Királyfi című daljátékot láthatja majd két felvonásban, Nina Kleflér rendezésében. Az előadáson a társulat művészei mellett a Pécsi Szimfonietta és a Színház kibővített énekkara, valamint Pécsi Általános Iskolák gyermekkórusai is közreműködnek. Az előadásról bővebben a Pécsi Nemzeti Színház oldalán lehet tájékozódni. Gyérítik a szúnyogokat jövő héten Siklóson. A városban földi, kémiai módszerrel írtják majd a vérszívókat augusztus 17-én hétfőn az esti órákban. Ha az időjárás ezen a napon nem lesz alkalmas a munka elvégzésére, akkor kedden vagy szerdán pótolják azt be. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes, de a gyérítés idején ajánlott az ajtókat, ablakokat zárva tartani az érintett területen. Az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata megkezdi a felkészülést a következő szezonra. Az együttes első edzésére augusztus 17-én délután 6 órakor kerül sor, a tréning elejére pedig a szurkolókat, érdeklődőket is várják a Lauber Dezső sportcsarnokba. A bajnokság szeptember utolsó hétvégéjén kezdődik majd.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: Útburkolat helyreállítási munkák miatt sávszűkületre kell számítani Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében a belváros irányában. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani az Atinai út egy szakaszán, emellett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja és a Jegenyés utca északi kijárata továbbra is le van zárva. A meteorológusok előrejelzései szerint napos, meleg nyári időre kell számítani, visszatér a kánikula. Egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A szél déli esre fordul és sokfelé megélénkül. Holnap reggel 18, napközben 33 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Annyi köszönöm szépen a friss híreket, információkat. 4 óra múlt 4 perccel, a legtöbb helyen már lejárt a munkaidő, és nem csak máram, hanem erre a hétre is. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László, indítom a zenei maratont, jön elsőként Krisztina Millian, valamint a vendülőket még a Besten.
0: 101 hét Best FM.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Embertársainkon segíteni szerintem a világ legjobb dolga, úgyhogy már is mondom azt, hogy hétfőn hol folytatódnak a véradások a Baranyában, részint Mohácson a transfúziós osztályos intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt reggel 8 és délután 1 óra között. Aztán 8 és 3 óra között Pécset is várják a véradókat a Pacsilta utca 3-as szám alatt a vérellátó központban, és a Forráspontban is lesz véradás a Bajcsy-Zsilinszky 9-es szám alatt 10 és délután 2 óra között. Fontos alapszabály, hogy a véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. A folytatásban rövidesen jön egy rendőrségi felhívás, addig is velünk lesz majd a pop nagyasszonya, Madonna és a Music, zenél a Magna Cum Laude, előtte szól a 90-es klasszikus 93-ból, ő már a néhai Michael Jackson és a Remember the Time a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A pécsi rendőrök keresik a kalányos Szintiát, hallgatók segítségét is kérik. A 20 éves nő és volt párja között megromlott a kapcsolat, éppen ezért elköltözött tőle, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiatal nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, szeme színe barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a nőt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Nálunk pedig nincsen megállás, sem megszakítás, adom az újdonságot, Melody Maker, Money Monday, előtte szól a jetlag dala, Karszalagok.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Augusztus 14-e péntek van, névnaposok a Marcellek, jönnek már is a születésnaposok. 80 éves Steve Martin, Oscar-díjas amerikai színész és komikus, 67 éves Magic Johnson, amerikai kosárlabdázó, 66 éves Sarah Brightman, brit énekesnő, 55 éves Khalid Arthur színész, és 40 éves Széles Isabella, a kiváló énekesnő. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket, délután 5 órakor, előtte jön Anastasia és a Paid My Dues.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hogy mit tudnak együtt, mármint Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake, ez hamarosan kiderül, tőlük szól a Give It To Me, előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5-kor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkington autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécset, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Igazgatási szünet kezdődik hétfőn a pécsi polgármesteri hivatalban. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Igazgatási szünet lesz hétfőtől a pécsi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 17-e és 21-e között az ügyfélfogadás szünetel majd a Széchenyi téri, a Sarolta, Esztergár Lajos és Dobó István utcai, valamint a Szigeti úti hivatali épületben is. A sürgős ügyeket augusztus 17-én ügyfélszolgálati ügyeleten lehet majd elintézni a Kossuth téri épületben. Augusztus 17-e és 19-e között a Magyar Hertelendi közös önkormányzati hivatalban is igazgatási szünetet tartanak. Testületi ülést tartottak csütörtökön Komlón. A város képviselőtestülete tárgyalt a szociális célú városrehabilitációról, melyre az önkormányzat korábban 170 millió forint támogatást nyert. Azóta kiderült, további forrást kell bevonni. A projekt teljes költségvetése 259 millió forintra emelkedett. A város közel 90 millió forint többlet támogatást igényelne szociális munkások és egy közösségszervező foglalkoztatására. A testület támogatta a kérelem benyújtását. Jövő héten is dolgoznak a NAV baranyai munkatársai. Még a hosszú hétvége előtt kedden ellátogattak Sásdra, ahol a Rákóczi úti üzletekben várhatóak ellenőrzések. Emellett a vármegye egész területén a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket ellenőrzik majd. A számla és nyugtaadás mellett a pénztárgépek megfelelő üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. Keresőkutyák számára tartanak versenyt a Baligeten jövő héten. A Denevér Kupa Nose Work versenyre augusztus 22-én délután kerül sor. A program során a kutyák változatos helyszíneken mutatják majd be felkészültségüket. A szervezők az érdeklődőket is várják, ám azt kérik, hogy a látogatók tartsák be a szabályokat, csendesen szurkoljanak, ne zavarják a kutyákat, és minden esetben kérdezzék meg a kutya gazdáját, hogy szabad-e simogatni az ebet. A versenyről részletek a Baliget hivatalos oldalán érhetőek el. Történelmi sikert ért el a magyar férfi 400 méteres gyorsváltó Párizsban, az úszó Európa-bajnokságon. Magyarország az EB-k történetében először nyert bajnoki címet ebben a számban. A váltó tagja volt a PSN ZRT versenyzője Jászó Ádám is, aki a délelőtti előfutamban úszott a csapattal, majd a döntőben Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor és Milák Kristóf szerezte meg a bajnoki aranyat új országos csúccsal.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Útburkolat helyreállítási munkák miatt sávszűkületre kell számítani Pécsett, a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében a belváros irányában. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani az Atinai út egy szakaszán, emellett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja és a Jegenyés utca északi kijárata továbbra is le van zárva. Napos, meleg nyári időre kell számítani, visszatér a kánikula. Egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. A szél déli esre fordul és sokfelé megélénkül. Holnap reggel 18, napközben 33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, hírek legközelebb 6-kor itt a Best FM-en, ahol már is válogatom a dalokat, méghozzá ebben az órában már a lazításhoz. További jó rádiózást a mikrofonnál, H. Horváth László. Szól majd a 90-es klasszikus 93-ból az E17-től, előtte itt a 3-as fogat, valamint a Give It To Me.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap reggel 18, napközben 32-33 fok lesz szikrázó napsütéssel, abszolút felhőmentesen. Vasárnap majd tovább melegszik a hőmérséklet 34-35 fokra, míg a hétfő 36 fokkal kezd, és itt nagyjából véget is ér a kánikula, ugyanis kedden visszaesik a hőmérséklet 28-29 fokra, ráadásul jön majd egy hideg front viharos széllel, nem utolsó sorban csapadékkal, főként esővel, de nem kizárt a jégeső sem. A szerda szeles lesz 30 fokkal, csütörtökön már 31, pinteken 30 32, jövő héten szombaton és vasárnap 32-33 fokra számíthatunk. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Témánk az életmódváltás és a fogyókúra. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Herke Miklós pécsi fitness edzővel.
1: Én azt gondolom, hogy az egyensúly, a rugalmasság és a tudatosság kell, hogy szem előtt legyen egy életmódváltás során, és a smart cél kitűzés ezen a módon, ahogyan említettem, ez igenis megvalósítja az egyensúly, a rugalmasság és a tudatossági törekvéseinket, amire ugye szükség van. Egy példát tudok erre mondani, hogy nem az egy jó cél, hogy 4 hétig ne együnk kenyeret, hanem hogy megtanuljuk, hogy mennyit és mikor és hogyan választjuk meg, hogy mi együnk-e kenyeret. Ehhez viszont szükség van egy bizonyos időszakra, amikor is mi eldöntjük, hogy például ebben az időszakban nem fogok enni, megnézem milyen nélküle, és ezzel már egy olyan információhoz jutok, hogy meg tudom hozni következőre azt a döntést, hogy most kell ennem, vagy nem kell ennem. Tehát minden szempontból az a jó döntés, hogyha vizsgáljuk a testünknek a jelzéseit, és bizonyos időszakokra kipróbálunk olyan módszereket, amiknek van tudományos háttere és bizonyított háttere. Az első lépés ahhoz, hogy belekezdj egy életmódváltásba, én azt gondolom, hogy a reális célkitűzésnek kell, hogy legyen. Mostanában a social médiában és mindenhol rengeteg olyan marketing célra felhasznált előtte-utána képet látunk, ami nem reális. Tehát rengeteg ilyesmit látunk, hogy 4 hét alatt, 6 hét alatt, akár ilyen 10-12 kiló mínuszok, ezek nem reálisak, nem tudjuk, hogy milyen edzésmóddal csinálta ezt meg az ember, nem tudjuk, hogy valójában ennyit adott ele, nem tudjuk azt, hogy ebből a x kilóból mennyi volt izom, mennyi volt zsír, mennyi volt víz, tehát valójában ezek egy olyan torz képet tudnak felénk közvetíteni, ami miatt úgy érezzük, hogy ha nem adunk le rekord mennyiségű kilót pár hónap alatt, vagy pár hét alatt, akkor semmit sem ért a diétánk, és nem volt elég jó, és nem hoztuk ki a maxot belőle. Tehát én azt gondolom, hogy nem annak kell lenni először is a reális célkitűzésnek, hogy kiválasztjuk a legjobb előtte-utána képet, legjobb előtte-utána képet, azt tűzzük ki etalonnak, hanem inkább egy olyan reális célt határozunk meg, ami heti fél és egy kiló közötti súlyvesztés lehet, hiszen heti fél és egy kiló közötti súlyvesztés az, amit maximálisan lehet produkálni, úgyhogy egészséges, hosszú távon megtartható, illetve nem jár izomveszteséggel. A következő tényező, ami szerintem fontos, hogy fokozatosság elve szerint haladjunk. Nem kell mindent egyszerre megváltoztatni, nem kell a nulláról százra gyorsulni rögtön, hiszen azt nem sikernek, nem általában balesetnek hívják. Úgyhogy azt gondolom, hogy a fokozatosság elve szerint először is a nagyobb kövekkel kell törődni, hiszen az életmódváltás során vannak nagyobb kövek és kisebb kövek. Hogyha először a nagyobb kövekkel törődünk, és ezeket a köveket tesszük a helyére, akkor utána a kis hiányzó részeket, az úgynevezett űröket ki tudjuk tölteni a kis kövekkel. Én azt gondolom, hogy az ilyen fontosabb nagy kövek az a fokozott gyümölcs és zöldségbevitel, ezáltal ugye a rostbevitel, a kevesebb feldolgozott élelmiszer, alacsony telített zsírbevitel, illetve a teljes értékű szénhidrát bevitel, valamint egy fokozott fehérjebevitel az, ami nagyobb kőnek minősül a táplálkozás terén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A folytatásban hamarosan jönnek a srácok a TNT, és az Ébren álmodtunk, előtte Nene játszik, Szóla későre jár, a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ez az évszázad aszálya óriási károk a földeken. Levélözönnel jelez az adósoknak a NAV. Elolvadhatnak a fizetések a mesterséges intelligencia miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelezhetik káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. A speciális tudással rendelkező alkalmazottak viszont kifejezetten jól járhatnak. Közülük minden negyediknek jelent tősen gyarapodhat a bére. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől. Addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Shift.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best-en, a Night Shift második órájában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wine&vibe.hu. A Káptalan kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 15-én a Csempe hajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: E-rollerek már ősszel jöhet a szabályozás, horvátországi erdőtűz, jól vannak a magyarok. Letartóztatták a rendőrökre rontó próbaidős droghuszárt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Minden magyar jól van a dél-horvátországi Omis térségében az éjszakai erdőtűz után, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita szerint 4-en sérültek meg, de csak könnyebben, már ma kiengedik őket a kórházból. A spliti magyar konzul 26 magyar turistával egyeztetett személyesen, senki sem kért segítséget. Jó néhányan már hazatértek vagy indulásra készek. A horvát hatóságok egyébként mintegy 1000 helyi lakost és nyaralót menekítettek ki a térségből. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra letámadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponyatársának csípőzúzódást okozott, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
4: Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy készlet egész közel van a határoz, amit stabilnak tekintünk. Nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
3: Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Ugyanezzel kezdtem az előző 60 percet is, de hát legalább ennyire hagy használjam ki ezt a lehetőséget.
6: Igen, ugye, mit szeretném mondani?
5: Hát, hogy a pici lányomnak boldog szülinapot.
6: Jaj, boldog születésnapot kívánunk a kis white boy.
5: White girlnek.
6: White girlnek, igen.
5: 11. 11.
6: Az igen.
5: Nincs egy így. Hát 11 éve
6: vezetnék. Röpül az idő mellette, Csanyikám.
5: Hát meg a hajam.
6: Az. Nem, de azt nem fúj a szél.
5: Hát nem, már nem. Igen, tehát hogy, már hogy kirepült, és már azért nincs, de hogy igen.
6: Nem, hát aztán meg azt a csemeték, csemeték repülnek majd
5: ezt ki. A szép ünnepet nem rontom el ilyen, na mindegy. Na, szóval, hogy igen, tehát Lucának boldog szülinapot, a funky szerelmeseknek meg hát akkor még egy órát, a Nácsi Flexában még egy órán keresztül funky pörög hangjának köszönhetően.
6: Úgy van, sziasztok.
0: A legjobb zenék mixben, ez a Night Shift a Best FM-en.

I'll bring you down. Someone

0: DJ Hangya. Az öreg Nile.
1: Jaj, a nagy kedvenc, igen.
0: Ugye?
1: De hát vannak még nagy nevek, ugye?
0: Ha valaki... Csak hogy egy picit edukáljunk itt, ugye? Tehát Mojo Lady egyelő.
1: Nile Rodgers.
0: Korai Nile Rodgers. Igen.
1: Egyébként egy filmbetét dal volt. Most meg nem mondom, hogy melyik. De még az is lehet, hogy az volt a film cím, hogy Soup for One.
0: Mert a dal címe is ez
1: igen,
0: volt.
1: Igen.
0: Na, és hogy mi van, hogy a Stevie Wonder is új albummal?
1: Igen, az jött velem szembe, hogy Stevie Wonder 2027-re tervez egy új albumot. Az öreg, oda csap a lovak közé, úgyhogy kíváncsian várom.
0: Semmit nem lehet rá tenni.
1: Főleg a hangzására vagyok kíváncsi. Mennyire ez modern, mennyire használnak benne.
0: Bármi? AI-t?
1: Nem, AI-t az biztos.
0: Biztos, hogy nem fog, igen, az öreg?
1: Nem, mondjuk autotune-t, vagy ilyesmi.
0: Semmit nem lehet rá tenni, ilyen duettes, lesz
1: nem tudom, nem tudom, megmondom őszintén, hogy hangzásban, vagy stilisztikailag milyen lesz, hát remélem olyan Stevie Wonder-es.
0: Hát és nagyon remélem, hogy akkor ez azért majd valamiféle koncert fog csatlakozni, ez nem egy-két évvel ezelőtt talán.
1: Nem, neked ez nem probléma, elutazol a világ másik végére.
0: Nem az a gond, hanem nem tudok róla, tehát azt 2 évvel ezelőtt volt az, hogy egy jó kis Stevie Wonder koncertre el kéne menni, csak hát az öreg nem turnézik, és azt 2 héttel azelőtt lett vége. A turnénak, tehát semmi hír nem volt róla, jó, mondjuk csak Amerikában nyomta, tehát, de az öreg Stevie-ért talán még oda is érdemes lenne kiutazni.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Kéne csinálnunk ilyen Night Shift bingót. Melyik fog előbb megtörténni? Tehát azt mondom, hogy most már tényleg egyszer elmenjünk a Lauerhez sütögetni, mert most már 4 éve mindig ez van. Gyertek hozzám, gyerekek! Bugrásba fűzünk valamit, és ha-ha!
2: Én okay. Erről nem is tudok.
1: Hát mert mindig eddig jutunk el. De hogy mondtad, hogy oké, Krisztián, hova, mikor? És akkor így megszűnik az információ áramlás, illetve hát ugye a régóta tervezett Purple Disco Machine közös meglátogatás, ugye ami idén se fog megtörténni, hiába jön megint Magyarországra Purple Disco Machine.
2: Hogy mi majd elmegyünk közösen bulizni?
1: Persze, hogy akkor a csapatépítő, ezt meg a németivel beszéljük mindig, hogy jó Purple Disco, az jó, menjünk. És akkor 3 hét múlva, te voltál Purple, nem, te, én se, jó van, akkor hát akkor így.
2: Hát ez kb. Olyan lehet, ugye, mint a Schuster mindig lyukas cipőben jár.
1: Körülbelül, igen. Na, csak hogy hát ugye Purple Disco Machine jutott eszembe, hogy idén sem fogunk

0: Bocsi, hangja!
1: Igen, tudom, hogy kell rendelni két sört, nem mondd el. Egyébként most már ezen gondolkodtam hetek óta, hogy valami persejt ide ki fogok ratni.
2: Ja,
1: szarszó viccér egy százas.
2: Bünti persejt?
1: Az, hogy valami. Na, már... utána nézték ki, vett el a...
2: Nem tudom. Itt tippeltem esetleg Guy Ritchie, de ugye...
1: Guy Ritchie-nek amúgy is jól szoktak sikerülni a házassága, angol énekesnőkkel, tudjuk, jó? Mindegy, jó van.
2: Na, de várj, ő Madonnát is elvette, nem?
1: Hát ezért mondom.
2: De nem angol. Madonna amerikai.
1: Hát jó, nem. De hát...
2: Jó, angolul beszél, na.
1: Nem, de ez régen, ez egy ilyen visszatérő stand-up poén volt, hogy, ja, tehát, hogy a Madonna olyan régóta lakott már Angliában, hogy már az akcentusa is lett neki. Tehát egy teljesen nézően brit akcentusban nyomta. Kind of like. Na, mi viszont teljesen jó akcentusban nyomtuk végig ezt a 60 percet, úgyhogy jövő hét kedv. Igen, most péntek van, jó, 500
2: eurót. Megvan? Igen.
1: Jó. Igen,
2: igen, mert akkor jövő hét kedd.
1: Kedd, és aztán utána meg mész.
2: Marani, igen.
1: Igen, jó van. Na, akkor jövő hét kedd, de még akkor egy óra funkira várok
2: vissza. Oké, sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek. 10 milliárdokat szereztek vissza a ravaszkodó webáruházaktól. Ma is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncessziók rendszerét. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Számos helyen volt tűzeset ma is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lombkoronájára is átterjedt a tűz. Pestvár megyében Törtelnél 7 hektár terület izzott. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A 80-as évek végén állítólag Madonna és Michael Jackson között volt valami. De nem tartott sokáig ez a valami, mert hogy Madonna nem túl szépeket nyilatkozott Michael kisúgáról, Janetről. Aztán később megbeszélték ezt a félreértést olyannyira, hogy nálunk is nagyon jól megférnek majd egymás után a következő órában.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

és klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical itt a Best-en.

Még 40 év, és most már 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyújt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, a best.

ezt a fama a legjobb. Mennyivel könnyebb kimondani azt, hogy Jason Fett és Russell Small, mint azt, hogy René Terhorst és Gaston Stenkist. Sokkal jobb használom, hogy csak egy.

szabadultál, veled tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az esőtár.

Best FM a legjobb zenék. Igazán jó fej az időjárás, mert hogy gondolt azokra is, akiknek nincs nyári szünet, és hétvégére időzítette brutális nyári kánikulát. 35 fokos nappali maximum szombaton is, és vasárnap is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem okozott még ekkora pusztítást az aszálya földeken, tartozik a NAV-nak, jön az adós levél. Szoboszlai volt csapattársa áll a Fradi útjában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
1: Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke 4-szerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy ne forduljon elő még egyszer az, ami 2002-ben, hogy 4-szer annyi ember jelent meg az ingyenes bulin, mint ahogy tervezték. Idén már 4 napra szedték szét az egészet, és csak belépővel lehetett bemenni Fatboy Slim Big Beach Boutique elnevezésű fesztiváljára. A The Rockefeller Skank hamarosan érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is.

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards diátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipjében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewers Choice Awardot a Fast Love. Ez itt a Best Time.

Best of a legjobb zenék, hogy hogy áll a Limekor ellen vívott harcával Justin Timberlake, nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni, már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Senorita. Come on.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly összeg juthat bérlakás építésre, agrárkárok, érkezik a segítség. Nem kerültek fel a polcokra, silány sportcipőkre csapott le a NAV. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket, így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 46 és 47 éves dalok is lesznek. Kis túlzással a következő órában. 79-ben jelent meg a Chicago Street Player-en, ebből lett aztán később az egyik legnagyobb klubhimnusz, a Buckethead féle Bomb. 80-ban pedig a Brothers Johnson jelentette meg a Stompot, ebből készített el a Volvox, a Tapsot, mindkettő érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

van a legjobb zenék. Nem a most érkező Dalla Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a Dalla Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dalla Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készült. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring. Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

0: Csama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Belga, svéd, angol, olasz, francia, sőt még svájci dance formáció is érkezik a mai utolsó 60 percben. Svájcot majd a Shakedown képviseli az At Night-tal. Olaszországból Alex Gaudino érkezik a Destination Calabriával, a sor pedig a belga Lasgo nyitja a Something-el.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Kiss the FM, a legjobb zenék. Nehéz meghatározni az Alcázar szó jelentését. Gyakorlatilag ezt használják minden olyan kastélyra, várra, börtönre vagy erődítményre, amelyet még a mórok építettek Spanyolország és Portugália területén a 8. és a 15. század között. Úgyhogy jutott eszébe egy svéd popzenekarnak ezt a nevet választani ezek után?

Best FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mintha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrias, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation is the best, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Dog Child, Big Rock.